Külön öröm volt először énekelni a Békési zenekarral. Úgy fogalmazott, a muzsikusok rendkívül figyelmesen követik az énekes minden rezdülését és levegővételét, ami az operai előadásban különösen fontos, hiszen a zene és az ének szinte egyetlen lélegzetként szólal meg. A nyár búcsúztató opera gálai nem csak a nyár méltó lezárása lett, hanem a közös muzsikálás ünnepe is. A főtéri teltházas este ismét bizonyította, hogy a klasszikus zene és az opera ma is képes megszólítani a közönséget, és valódi közösségi élményé formálni az együttlétet. Augusztus végén, szeptember elején kelnek ki a védett mocsári teknősök, így ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park vizes élőhelyei környékén jó eséllyel találkozhatunk a víz felé igyekvő apró állatokkal. A mocsári teknősök, ahogy valamennyi teknős faj már életük első perceitől önállóan boldogulnak, szüleik nem gondozzák őket. Egy fészekben általában 6, de akár 15 tojás is lehet. Az anya teknős nem közvetlenül a vízparton, hanem attól több száz méterre vagy akár kilométerekre rakja le tojásait, ott, ahol löszös vagy homokos talajt talált. A hüllők utódait nem a szülők kelték ki. A kelés időpontját elsősorban az időjárás és a hőmérséklet határozza meg. Meleg, napos időben gyorsabban fejlődnek, hideg, esős napokon viszont később bújnak elő. A frissen kikelt teknősök mindössze egy 200 forintos érmenagyságúak, testtömegük néhány gram. Ha sikeresen eljutnak arra a vizes élőhelyre, ahonnan az anyjuk érkezett, életük első szakaszában szúnyoglárvákkal és apró férgekkel táplálkoznak. Érdekesség, hogy a mocsári teknősök ivaráta tojások fejlődése közben tapasztalható hőmérséklet határozza meg. Szeptember elején tehát most érdemes lesz fokozott figyelemmel közlekedni a vizes élőhelyek közelében. Azok a példányok, amelyek eljutnak a vízig, rendkívül hosszú életűek lehetnek, akár 50 évig is élhetnek.

Sarkad 2026-os költségvetésének helyzete is napirendre került a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén. A tájékoztató szerint az egész évre tervezett bevételek csak nem 67%-a már befolyt az első 6 hónapban, miközben a kiadásokat közel 35%-on tartották. A büdzsé jelenlegi főösszege megközelíti az 5,6 milliárd forintot. Dr. Mokán István polgármester hangsúlyozta, hogy szigorú, takarékos és következetes gazdálkodás folyik Sarkadon, az összefogásnak köszönhetően pedig egyensúlyban van a költségvetés. Ennek eredményeként valamennyi intézményt és munkahelyet sikerült megőrizni. Az önkormányzat a kötelező feladatok mellett önként vállalt területeket is ellát, támogatja a civil szervezeteket, a fiataloknak ösztöndíjat és gyermekszületési támogatást biztosít, a szociálisan rászorulóknak pedig saját forrásból nyújt segítséget. A polgármester emlékeztetett, az államtól kapott szociális normatíva erre az évre nullára csökkent, korábban pedig 150, illetve 60 millió forint érkezett erre a célra. A városnak idén 185 millió forintos szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell. Kiemelte, hogy a jövőben is óvatos gazdálkodásra lesz szükség. A beruházások közben folyamatosan zajlanak, és a következő 1-2 évben is több milliárd forintos fejlesztés várható, jellemzően eredményes pályázatoknak köszönhetően. A polgármester arról is beszélt, hogy mire elég a helyiek által befizetett kommunális adó. Sarkadon ingatlanonként évi 8000 forintot fizetnek a lakosok, ami nagyjából 30 millió forintos bevételt jelent évente az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, hogy ennyi pénzből egyetlen utca leaszfaltozása sem megoldható, a közvilágításra pedig ennek csak nem háromszorosát költik. Útépítésekre, útfelújításokra ezért kizárólag állami forrásból vagy pályázatokból van lehetőség, saját keretből nem. Gyoma Endrőd új sportolási lehetőséggel gazdagodott. Augusztus 27-től 2 hónapon át mobil pumpapálya várja. Mobil pumpapálya várja a gyerekeket és a sportolni vágyókat az Erzsébet-ligetben. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által biztosított pálya célja, hogy minél több fiatal töltsön aktívan időt a szabadban, és kipróbálja ezt a látványos mozgásformát. A különleges pályán kerékpárral és rollerrel lehet körözni, gyakorolni, és megfelelő tapasztalat birtokában akár különböző trükköket is elsajátítani. A városvezetés kiemelte, hogy a pumpapálya használata saját felelősségre történik, ezért a kihelyezett házirend betartása mindenki számára kötelező. A szabályok szerint a 18 év alattiak csak nagykorú kísérő felügyeletével sportolhatnak. A biztonság érdekében bukós is, aki zárt cipőviselése kötelező, és kizárólag műszakilag kifogástalan kerékpárral vagy rollerrel lehet felhajtani. A tért, könyök és gerinc védő használata ajánlott. A pályán gyalogosan közlekedni, házi állatot bevinni vagy motoros járművel megjelenni tilos. A használóknak ügyelniük kell arra, hogy ne álljanak meg a nyomvonalon, tartsák a biztonságos követési távolságot, kerüljék a dohányzást, valamint az alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatti sportolást. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy óvják az Erzsébet-liget környezetét, ne szemeteljenek és a kísérők se akadályozzák a pályát használókat. Baleset esetén mindenki köteles segítséget nyújtani vagy segítséget hívni. A házirend megszegése akár az azonnali eltiltást is maga után vonhat. A gyomaendrődi önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy használják ki a következő heteket, próbálják ki az új lehetőséget, és töltsék aktívan a szabadidejüket az Erzsébet-ligetben. A lencsési szánkódomb melletti kosárpályán a minap különös jelzésre lettek figyelmesek az odaérkezők. A pálya egyik részén fagaljakkal körbekerített négyzet rajzolódott ki a betonon, benne összesepert üvegszilánkokkal. A látvány önmagában nem volt túl biztató, de alatta olvasható felirat azonban annál inkább mosolyt csalt az arcokra. Vigyázz, szilánk! Egy hiányzó betűvel, ami talán még szerethetőbbé tette az üzenetet. A gyerekek általában egészen más jellegű rajzokat hagynak a flaszteren, ünnepi köszöntéseket, nevek, ugróiskolát vagy kedves mondatokat. Ez a figyelmeztetés azonban kilógott a sorból, és éppen ettől vált különösen kedvessé. A kosárpálya szinte egész nap tele van élettel, világosban is pattog a labda, a gyerekek és a fiatalok jönnek-mennek, sötétedés után pedig olykor egészen más programok is zajlanak, például üvegtörése. A mostani felirat és a gondosan összegyűjtött

0: Szilánkok azonban azt mutatták, hogy valaki odafigyelt és tenni akart a közösségért. Ez persze nem világ megváltó tett, egy marék üvegszilánk eltakarítása nem teszi hirtelen tisztábbá a várost és nem old meg minden problémát, de az ilyen apró gesztusok mégis üzennek valamit. Miközben sokszor legyintünk a mai fiatalokra, néha érdemes közelebbről is megnézni, hogy mi történik körülöttünk. Vigyázz, szilánk szólt az üzenet, mi pedig vigyázzunk, és nem csak a szilánkra, hanem arra a gondolatra is, hogy talán mégsem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek néha gondoljuk. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Alkoholmentes minifesztivállal indították a tanévet a fiataloknak Békés Csabán. Lopott bankkártyákkal vásárolt és lebukott egy magyarbánhegyesi férfi. Megújul a gyulai vasútállomás, jövő tavaszra készülhet el a beruházás. Szeptemberre elkészül a zöld pázsi téri pumpapálya Szarvason. Már is mondom a részleteket. Alkoholmentes ifjúsági minifesztivállal és kreatív programokkal várták a fiatalokat csütörtökön a Békéscsabai Széchenyi Ligetben. A Tiszta fejjel szabadon elnevezésű rendezvény célja az volt, hogy a prevenciót élményszerű közösségi programokon keresztül vigye közelebb a fiatalokhoz. A programot a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány szervezte, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály által koordinált biztonságos bulizás kezdeményezés részeként. A rendezvény elsősorban a 14-19 éves korosztályt szólította meg, a központi kérdése pedig így hangzott: mit ad neked az élet, amit semmilyen szer nem tud? Zsótér Mária, az alapítvány elnöke elmondta, hogy a programot könnyed tanévnyitó, nyárzáró eseménynek szánták. A szervezők gofrisütéssel, kötetlen beszélgetésekkel és kreatív foglalkozásokkal készültek, az est során pedig egy békéscsabai diákok által készített filmet is levetítettek. A rendezvény hátterében a rendőrség biztonságos bulizás című pályázata áll. Bátkai Miklós címzetes rendőralezredes, a bűnmegelőzési osztály kiemelt főeladója elmondta, hogy a rendőrség a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz benyújtott pályázata támogatást kapott. Úgy fogalmazott, a cél az volt, hogy a pályázók alkoholmentes és biztonságos rendezvényt valósítsanak meg, és az ifjúságvédelem, drogprevenció, valamint a kiberbiztonság témáin kreatívan, élményszerűen dolgozzák fel. A program a tiltásáért a közösségi élményekre, a kreativitásra és az aktív részvételre épített. A fiatalok olyan alternatívákkal találkoztak, amelyek megmutatták, hogy a szórakozás alkohol nélkül is lehet tartalmas. A rendezvény egyben a tanévkezdés előtti közös ráhangolódást is szolgálta, a szervezők pedig már az új tanév közösségi programjaira készülnek. Három lopott bankkártyát találtak a rendőrök annál a magyarbánhegyesi férfinél, akit augusztus 27-én vett őrizetbe a mezőkovácsházi rendőrkapitányság. A gyanú szerint közel 60 ezer forintot költött el más számlájáról, mielőtt a károsult és a hatóságok megállították. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi három bankkártyával érkezett Békéscsabára, az egyik már lejárt, a másikat korábban letiltották, a harmadikat viszont tudta használni. Több üzletet is felkeresett a megyeszékhelyen, és összesen csak nem 60 ezer forint értékben vásárolt az idegen számla terhére. A kártya tulajdonosa közben folyamatosan kapta a banki SMS értesítéseket a tranzakciókról. Amikor megérkezett az utolsó üzenet, azonnal értesítette a rendőrséget, majd a megjelölt békéscsabai üzlethez sietett, ahol sikerült feltartóztatnia a kártyájával fizető férfit. A gyanúsított a helyszínen visszaadta a kártyát, de tagadta a lopást annak ellenére, hogy korábban már indult ellene eljárás kártyás csalások miatt. A rendőrség vizsgálja, hogyan kerülhettek a kártyák a férfihoz. A tulajdonos elmondta, hogy a fizetőeszközt a gépkocsijában hagyta, és bár úgy emlékezett, bezárta az autót, a lopás után valószínűsítette, hogy a jármű mégis nyitva maradhatott. A férfit őrizetbe vették, az ügyben információ rendszer felhasználásával elkövetett csalás és lopás miatt folyik eljárás. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság felhívja a gépjármű és a bankkártya tulajdonosok figyelmét a legfontosabb biztonsági szabályokra.

0: Közel 100 lendő 9-es vett részt a BSC Czvak József Technikum és Szakképző Iskola közismert nevén a Keri idegi gólyatáborában. A kétnapos program célja az volt, hogy a fiatalok az első tanítási nap előtt már ismerős arcokkal oldott hangulatban léphessenek be az iskola kapuján. Az elmúlt két napban a Csaba Park és Békés Csaba több ismert helyszíne is megtelt a gólyákkal. 7 osztály csaknem 100 új diákja ismerkedett egymással, tanáraival és az iskolai környezettel. A programok már az első napon lendületesen indultak, a diákok vízre szálltak és az élővíz csatornán kenuzva tehették próbára csapat szellemüket, miközben városszerte interaktív feladatok várták őket. Az éjszakát a kollégiumban töltötték, a második napot pedig hagyományosan a Csaba Parkban kezdték, ahol a kalandpark játékai adtak lehetőséget az aktivitásra. Szabóné Csendes Ildikó, az iskola oktatója és a Czvak Alapítvány elnöke elmondta, hogy már 5 éve szerveznek gólyatábort a lendő 9-eseknek. A cél az, hogy a gyerekek megismerjék egymást, tanáraikat és helyszíneiket, a kollégák által készített közös étkezések pedig családias hangulatot teremtenek. A mai gólyatáborok szellemisége már eltér a korábbi évtizedek hagyományaitól. A korábbi felsőbb évesek által szervezett, sokszor szigorú beavatások helyett ma a pozitív élményekre és a felhőtlen kikapcsolódásra helyezik a hangsúlyt. Az oktató kiemelte, a mai oktatási rendszer és a gyerekek is mások, ezért a táborok célja elsősorban az, hogy a diákok jól érezzék magukat. Ilyen például a kora reggeli tornát sem erőltették. A táborban Békés Csabai és vidéki kollégiumi elhelyezésre készülő diákok egyaránt részt vettek, több osztály pedig szinte teljes létszámmal képviseltette magát. A megkérdezett gólyák egyöntetően az új élményeket és az ismerkedési lehetőségeket emelték ki, sokan pedig úgy vélik, könnyebb a tanévkezdés, ha előtte már találkozhatnak lendő osztálytársaikkal és tanáraikkal. A tapasztalatok szerint a tábori élmények jelentősen megkönnyítik az évkezdést. Az itt szövődött barátságok és a kötetlen tanár-diák találkozások révén a 9-esek szeptemberben már nem idegenként, hanem egy alakuló, összetartó közösség tagjaként vághatnak neki a következő 4 évnek. A közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid friss bejegyzésében számolt be a gyulai vasútállomás teljes körű felújításáról. Azt írta, a MÁV beruházásában zajló fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és a mai utasigényekhez igazodó környezet fogadja az érkezőket. Közlése szerint megújulnak az épület utasforgalmi terei, javul az utaskiszolgálás színvonala és az állomás funkcionális rendje is korszerű elvárásokhoz igazodik. A felújítás részeként korszerű hangos utastájékoztató rendszer és időjárás álló információs táblák segítik majd a tájékozódást. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a modernizálás mellett az állomás történeti karakterének megőrzése is kiemelt szempont. A tervek szerint visszaállítják az épület eredeti magas tetős tömegét, így az állomás megőrizheti a régi építészeti jellegét. A fejlesztés egyik fontos eleme az akadálymentesítés, taktilis jelrendszer, akadálymentes rámpa és mosdó is készül, emellett az állomás két oldalán összesen 8 van kerékpár számára alakítanak ki fedett B plusz R tárolókat, támogatva a fenntartható közlekedést. Bejegyzése szerint a felújítás jövő tavaszra fejeződik be. Néhány nappal korábban dr. Görgényi Ernő Gyula polgármestere is beszámolt a munkálatokról. Ő kiemelte, hogy a vasútállomás épületén már jól látható, milyen kontúrt kap majd a visszaépített tetőszerkezet, amely a régi állapotot idézi. Jól halad a zöld Pázsit téri pumpapálya építése Szarvason, a tervek szerint már jövő héten befejeződnek az aszfaltozási munkák, a létesítményt pedig szeptemberben az Európai Mobilitási Héten avatják fel. A beruházás állásáról Hodálik Pál Szarvas polgármestere számolt be egy Facebook videóban. Elmondta, hogy a kivitelező időarányosan teljesít, így a munkálatok jó ütemben haladnak a zöld Pázsit téren. A következő fontos mérföldkő az aszfaltozás befejezése lesz, amely várhatóan már a jövő héten megtört. A polgármester közlése szerint a beruházás végső határideje szeptember 3. hete, vagyis az Európai Mobilitási Hét időszaka. Ekkor tartják a pumpapálya ünnepélyes átadását. A létesítmény új sportolási és kikapcsolódási lehetőséget kínálhat a szarvasiaknak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Sportrádió.
4: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 31-e hétfő van. Kis Gábor DJ lemezlovas volt a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége a napokban. Kérdeztük a pályája kezdetéről, arra merre zenélt, miket tapasztalt az elmúlt években. Emlékkockák címmel nyílt meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként megvalósuló tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitotta meg. Az intézmény kiemelt célja, hogy a diákok az iskolai feladatokon túl nyilvános bemutatkozási lehetőségekhez is jussanak. Jurasek Vanda dietetikus járt nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakemberrel számos témáról beszélgettünk, és megkértük többek között arra is, hogy mondjon néhány általános tanácsot, amelyet mindenkinek érdemes megfogadni. Békéscsabai ifjúsági évindítót szervezett a közelmúltban a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány. Az esemény már komoly hagyományokkal rendelkezik, célja az ifjúsággal foglalkozó különböző szervezetek összefogása és összehozása a diákság képviselőivel. A részletekről Zsótér Máriát, az alapítvány elnökét kérdeztük.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Kis Gábor DJ lemezlovas volt a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége a napokban. Kérdeztük a pályája kezdetéről, arra merre zenélt, miket tapasztalt az elmúlt években.
3: Elindultak a bulik. Akkor, ahogy említetted, vésztőn, ugye? Nem dobozon, vésztőn. Akkor te hány éves voltál éppen?
4: 20.
3: 20 éves. Nem volt így a vendégek részéről, mert sajnos szépítetjük a dolgokat, akadnak olyan vendégek, akik mindenbe belekötnek, még az élő fába is, főleg, hogyha van egy kis légkör az agyban. Nem volt olyan negatív visszajelzés akkortájt, vagy azóta, hogy itt van a kisgyerek, itt mit amperkodik itt a pultba, vagy ilyesmi. Tehát nem voltak ilyen negatív dolgok.
4: Akkoriban nem voltak ilyenek.
3: Nem volt jellemző, igen,
4: akkoriban még.
3: De volt egyébként ilyen negatív visszajelzés így élőfellépés alatt? Így a részedről, amit nehezen kezeltél?
4: Nyilván vannak olyan vendégek, akiket nem lehet úgy bárki szolgálni, akármilyen zenét is raksz be. Voltak, igen.
3: Tehát a mesélj.
4: Vannak.
3: Konkretizálj.
4: Hát így konkrét példát nem tudok mondani, de tudom, akit kicsit többet iszik már, és mondjuk nem játszol neki mondjuk a kedvenc rock zenéjét, akkor az lehet, hogy csúnyában néz rám, így van.
3: És akkor te ezt így hogy kezeled? Hogyha ott van egy agresszor, és így pattog neked, hogy már pedig te azt lejátszod.
4: Hát igazániból felajánlok neki egy hasonló stílusú zenét, és akkor azt általában el szokták fogadni.
3: Például? Tehát most egy rock zene?
4: Hát például Bon Jovi It's My Life-nak vannak nagyon jó remixei.
3: Jó, próbáltalak megfogni, de általában ilyenkor szokott az lenni, hogy tankcsapda mennyország turista, amit komolyan mondom, elnézést kérek a tankcsapda rajongóktól, 97 óta nem értem. Nem értem, hogy ez miért van túl hype-olva. Így a részedről egyébként vannak olyan dalok, amiket így nem értesz, hogy miért van túl hype-olva, de sajnos muszáj lejátszani? Mert emlékszem, hogy az én részem, most tényleg a magam példájából tudok kiindulni,

0: a környező klubokba. Uh-huh. Ismerettség által, és akkor gyakorlatilag így elég sok klubot bejártam már.
1: Nevesítjük így a településeket. Persze olyan klub, ami már nem létezik, azt nyugodtan mesélheted, hogy melyik az.
0: Hát például a Mékerék Tropikánál.
1: Ó, igen.
0: Az több néven is futott már.
1: Igen.
0: Akkor Kötegyámban voltam, Sarkad, uh-huh. Gyula, Gondoros, Békés Csabán több helyen.
1: Általában az ilyen különböző összetételű helyeknél, akik diszkóba jártak akkoriban, hasonlóságot véltél felfedezni, vagy mindegyik hely más volt?
0: Hát majdnem mindegyik hely más. Más közönség, uh-huh. más zenei stílus. Uh-huh. Például most is járok két helyre, nem fogom kimondani a kluboknak a nevét gyakorlatilag, de olyan 30 kilométer van a két település között, és annyira más a közönség, hogy az hihetetlen.
1: De mi mentalitásilag, vagy zeneízlésileg?
0: Zeneízlésileg, így van.
1: Milyen zeneízlések vannak e között a két település között? Tehát mik azok, amik az egyik helyen beválnak, a másik helyen meg nem válnak be?
0: Hát igazán az egyik hely az inkább ilyen mindensebb, ahol uh-huh. több mindent kell játszani, több műfajhoz kell hozzányúlni, hát a másik inkább ilyen klubosabb feelingű.
1: De melyik az, ami neked személy szerint bejön? Oké, ezt említetted, ezt az Afro House-t, gondolom ez neked kedvenced, vagy ez nagy szívügyed?
0: Szeretem, igen.
1: De melyik az a zenei stílus, illetve most akkor kombináljuk kicsit a kérdést, melyik az a konkrét zenei stílus, ami neked nagyon bejön?
0: Ez egyik kérdés. House és a Tech House.
1: House és a Tech House. Illetve melyik az a előadó, illetve dal, ami ez az all time favorite, tehát ez a mindig, valahányszor elhangzik, neked azt tetszik, és az neked jó. Az bármikor fel tud vidítani, és az bármikor el tudod sütni.
0: Hát rengeteg ilyen zene van egyébként, de mint mondtam, a Scootertől a Like It Loud, az egy nagyon nagy favoritom egyébként. Azt nagyon szeretem.
1: Okay. Említetted egyébként, hogy Kanyeszki Gabival kezdted ezt az egész történetet. Ő volt a telefonos DJ egyébként, aki
0: így van. Tudná,
1: neki a fülhallgatója ilyen gyönyörű szép telefonkagylóból volt megcsinálva, és az tök jó volt, mert ugye lehetett rajta röhögni, de attól függetlenül ő ettől volt egyedi. Ugye a kis göndör hajával, meg a telefonkagylóval, az egy barom jó, ez nagyon-nagyon jó ötlet volt. És ugye ő tőzsgyökeres CD-s DJ volt. A te részedről melyik formátum volt az, ami igazán kedvenc volt? Mert most egyértelmű, gondolom, hogy a digitális formátum az, ami az elsődleges, de akkoriban próbálkoztál-e vinilről zenélni, vagy mindig is ez a CD-s voltál?
0: A CD-s korszak volt, ami nagyobb kihívás volt egyébként, meg annak meg volt egy maga feelingje, uh-huh. hogy beállítani rendesen a sebességet, tehát most már digitálisan már sokkal könnyebb minden.
1: Persze. Vinyl?
0: Egyszer-kétszer próbálkoztam vele, de maradtam inkább a CD vonalnál.
1: Igen, az mondjuk, tehát az olyan, hogy egyszer állított be, akkor jó, csak ugye nehéz egyszer beállítani. Tehát, igen, tehát volt egy DJ ismerősöm, most nem mondanám, hogy kiről van szó. Ő mondta egyszer régen, hogy amikor elé raktak két bakelit lemezjátszót, mert ő ugye tőzsgyökeres CD-s DJ volt, és ugye neki még ez a klasszikus G betűs távirányítós dupla CD lejátszós megoldása volt, és ő mondta, hogy fú, hát ez a bakelit olyan nehéz, hát az egyik oldalon erre fordul, a másik oldalon amarra fordul, és ő maradt is ugye ezen a CD-s vonalon, tehát akkor neked maradt ez a CD-s vonal, akkor ezek szerint.
0: Így van.
1: Okay, és akkor manapság, kontroller, vagy hogy?
0: Egyen all-in is kontrollerrel, így van azzal.
1: Okay, a hitelesség kedvéért azért áruljuk el, hogy honnan lehet így ilyen zenékhez hozzájutni. Na, vagy így vegyesen jutsz így hozzá egyébként, vagy honnan?
0: Hát vegyesen így van. Uh-huh. Sokszor ismerősök által is, így az ismerettség által. Uh-huh. Hát nyilván vannak különböző bevált letöltő oldalak is. Uh-huh.
1: Családilag te hogy állsz, azt áruljuk el. Ez egy ilyen kis bulvár történet, de a mi kedves hallgatóink szeretik az ilyen kis bulváros nyalánkságokat. Persze, hogyha el lehet árulni a te családi hátteredet, a jelenlegit, hogy állsz te most?
0: Természetesen van egy gyönyörű szép feleségem, 3 gyönyörű szép gyermekem, egy 8 éves kislányom, egy 6 éves kislányom és egy 7 hónapos kisfiam.
1: Na, és akkor apuci még most is így a privát foglalkozásod mellett, apuci még mindig nyomja az ipart.
0: Így van.
1: Ők egyébként nem sérelmezik ezt, vagy abszolút partnerek ebben?
0: Nem, büszkék rám.
1: Na, technikai dolgaidban mennyire aktív résztvevők, értem ezt ugye, amikor zenéket válogatsz, amikor rakod össze otthon a cuccot.
0: Hát szoktak oda jönni kíváncsiskodni.
1: Tehát akkor abszolút ebben nőnek föl. Jól van.
0: Sőt, a pár hete még kaptam egy ajándékot is.
1: Nem.

0: Itt van a kezemen.
1: Most akkor én itt narrálom az eseményeket a jobb alkarodon, így belül. Így. Van egy ilyen kis szép, ilyen kontúrozott tetoválás, most azt mutatod, és három ujját fogják a csecsemők, tehát az a lényeg, hogy három ujjat fog három csecsemő, és mindegyik csecsemő kéz alá rá van írva, hogy Fanni, jól látom? Mi az? Bennett?
0: Bennett, aha. Így van. És Anna.
1: És Anna. Ők ott a gyerkőceid.
0: Így van.
1: Aha, tök aranyos, tényleg. Tehát akkor ők abszolút ilyen partnerek ebben a abszolút zenélős dologban, és akkor a te kedves párod is maximálisan támogat téged.
0: Így van, ebben maximálisan támogat.
1: Nincsen olyan, hogy apa, most ne menj? Tudják, hogy ez pénzkereseti lehetőség? Vagy ez...
0: Igen, támogat benne maximálisan.
1: Uh-huh. Ugye, ezt azért kérdezem, mert nagyon-nagyon régóta, és sajnos még most is előfordul, akár bizonyos fórumokon, akár párbeszédekben, hogy miért nem válasz normális munkát, miért kell így hülyéskedni, ugye ezt értik akár a zenészekre, akár a DJ-kre is, de hogyan állsz ehhez?
0: Hát nyilván van normális munkám is.
1: Erre akartam egyrészt kiukadni, persze csak így finoman.
0: Így a zene az ilyen hobbi szinten is működik, de nyilvánvalóan a első éves munkám az a hétköznapi munkám.
1: Dióhéjban, és persze nem megemlítve a cég nevet. Milyen vonalon tevékenykedsz így a hétköznapokban?
0: Hát a zenéhez kapcsolódó műszaki vonalon gyakorlatilag. Műszaki boltban vagyok.
1: Hát, hogy is fogalmazzak? Tehát, hogyha nem ismertelek volna így a privát életben, akkor is lett volna rá egyébként egy ilyen kis egy táblacsokim, hogy valami elektronikai vonalon tevékenykedsz. Oké. Hogyan lehet fokozni még egyébként ezt a jelenlegi DJ helyzetedet, így konkrétan így a te életedre értem ezt? Vannak-e terveid, vannak-e olyan achievementek, amit te még el szeretnél érni így a diszkózáson? Bocsánat, a DJ-zése, mert ugye a diszkózás meg a DJ-zés, azt váltsuk ketté, tehát az megint más. Vannak-e terveid így a jövőre nézve?
0: Hát igazán egy-két saját remixem van, meg azért tervezek még saját zenéket is.
1: No.
0: Így a későbbiek folyamán, úgyhogy vannak azért tervek. Uh-huh. Hát még nem itt szeretem befejezni a pályafutásomat.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Emlékkockák címmel nyílt meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békés Csabai Fotófesztivál részeként megvalósuló tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitotta meg. Az intézmény kiemelt célja, hogy a diákok az iskolai feladatokon túl nyilvános bemutatkozási lehetőségekhez is jussanak.
4: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Fajó János Alkotóház fotográfus szakos tanulóinak emlékkockák című kiállításának megnyitó eseményén, amely a 2026-os Békés Csabai Fotófesztivál keretein belül valósul meg itt, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tisztelettel felkérem Pozojevics Miklós oktatót megnyitó beszédének megtartására.
5: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Kedves vendégek, kollégák, diákok és alkotók! Szeretettel köszöntünk mindenkit az Emlékkockák, Emlékek, Történetek és Lenyomatok című kiállítást megnyitom. A falakon a BSC Szent Györgyi Albert Technikum 4 év folyamának, valamint a tavaly végzett fotográfus diákjainak munkáit láthatják. Oktatóként öröm látni, hogy a diákjaink technikailag egyre magabiztosabbak, egyre magasabb színvonalon dolgoznak. Megtanulják használni a fényképezőgépet, megtanulják világítani, komponálni, képet szerkeszteni, és idővel egyre tudatosabban nyúlnak azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a fotográfia számukra felkínál. Számomra azonnal ennél is nagyobb fontosabb, vagy fontosabb és nagyobb dolog az, hogy ez a kiállítás igazán megmutatja azt, amit a következőkben szeretnénk taglalni. Mi azt szeretnénk az intézményben, hogy a nálunk tanuló diákok, fiatalok idővel megtalálják a saját nézőpontjaikat. Hogy ne csak azt tanulják meg, hogy hogyan kell technikailag jó képeket készíteni, hanem azt is, hogy hogyan tudnak egy képen keresztül gondolatokat közvetíteni. Hogyan vegyék észre azt, ami körülöttük történik. Legyenek kérdéseik a világról, amelyben élnek, és az őket körülvévő társadalomról, saját közösségeikről, vagy akár saját magukról. Úgy gondolom, hogy egy alkotó számára rendkívül fontos, hogy kialakuljon benne egyfajta társadalmi és szociális érzékenység. Hogy képes legyen észrevenni olyan dolgokat is, amelyek mellett talán más csak egyszerűen elsült el. És nem feltétlenül ez a feladata, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon. Néha már az is elég, ha csak képes feltenni a megfelelő kérdést. Ezért próbáljuk azt arra ösztönözni a diákjainkat, hogy figyeljenek, gondolkodjanak, legyen saját véleményük. Merjenek akár kritikusan viszonyulni ahhoz, amit maguk körül látnak, és keressék meg azt a módot, ahogyan mindezt a fotográfia nyelvén meg tudják fogalmazni és tudják közvetíteni. Számunkra ezért egy alkotói folyamat nem feltétlenül azzal kezdődik, hogy mit fényképezzünk le, vagy hogyan fényképezzük le azt, hanem sokkal inkább azt, hogy mit szeretnénk elmondani. Mi foglalkoztatja őket? Milyen kérdést szeretnének feltenni ezzel kapcsolatban? Ezután következik az a fontos kérdés, hogy hogyan tudom ezt a lehető legjobban megmutatni. Itt válik igazán fontossá a technikai tudás. A fotográfiában ugyanis ma már rendkívül sokféle lehetőség áll egy alkotó rendelkezésére. A mi képzésünkben pedig igyekszünk ebből minél többet megmutatni diákjaink számára. Dolgoznak fényképezőgéppel, digitális fényképezőgéppel, de ugyan találkoznak az analóg fotográfiával is. Használják a cianotípiát és különböző alternatív fotográfiai eljárásokat, kísérleteznek hosszú expozícióval, mozgással, fénnyel és különböző képi beavatkozással és roncsolásokkal is. Ez számunkra különösen fontos része a képzésnek. Ma, amikor mindenki zsebében ott van egy telefon, amivel bármelyik pillanatban technikailag jó minőségű képet készíthet, még fontosabb megérteni a fotográfia, ennél sokkal többet jelent. Nem az eszköz teszi érdekessé a képet, és nem attól lesz érdekesebb egy munka, hogy analóg filmben, digitális fényképezővel vagy egy 19. századi eljárás használva készült el. A kérdés mindig az, hogy miért éppen azt az eszközt választotta az alkotó. Ha egy gondolatot, cianotípia sajátos képi világa tudna legjobban közvetíteni, akkor azt használják. Ha a filmen létrejövő kép karaktere szükséges ahhoz, akkor az analóg technikához nyúljanak. Ha hosszú expozícióval mutatják meg az időt vagy a mozgást, akkor az válik az alkotás részévé. Ha pedig a digitális fotográfia adja meg azt a pontosságot vagy szabadságot, amelyre szükségük van, akkor azt választják. Vagyis azt szeretnék, hogy a diák nem azért használjanak egy technikát, mert látványos és érdekes, hanem azért, mert az adott gondolathoz az a megfelelő vizuális nyelv. Számomra nem a technika a régi cél. A technika a gondolat eszköze. És ha végignézünk ezen a kiállításon, szerintem ezt szépen láthatjuk. Különösen érdekes az, számomra is, hogy miközben négy különböző évfolyam is már a végzett diákjai munkájé kerültek egymás mellé, sok esetben egyáltalán nem az életkor határozza meg az alkotás erejét vagy mondani valóját. Egy fiatal diák is képes olyan kérdést feltenni, amely mellett nem lehet egyszerűen elmenni, és technikailag egyszerűnek tűnő képlőköt is lehet egy nagyon erős gondolat. Most látható alkotások között vannak személyesebb munkák, kísérletek, vagy olyan képek, amelyek körül a körülöttünk lévő világra reflektálnak, és vannak kifejezetten erős társadalmi kritikai megközelítések is. Nem biztos, hogy minden kép mindenkinek ugyanazt jelenti természetesen, és ennek így is kell lennie. Sőt, talán akkor működik igazán egy alkotás, hogyha nem mond el mindent helyettünk. Ha megállít egy pillanatra bennünket, a kérdés egy maga után. Ha vitatkozunk vele, vagy egyszerűen csak azon kapjuk magunkat, hogy egy kicsit távolabb állunk tőle, mint ezt eredetileg elterveztük. Azt gondolom, hogy nekünk oktatóként ebben a világban a legnagyobb a felelősségünk. Meg kell adnunk a diákoknak azt a szakmai és technikai tudást, amely segítségével magas színvonalon meg tudják valósítani az elképzeléseiket. Meg kell mutatnunk nekik a lehetőségeket, a fotográfia múltját, jelenét, az analóg és digitális technológiát, a különböző eljárásokat. De közben nem nekünk kell megoldani és megmondani azt, hogy mit gondoljanak. Azt szeretnék, hogy a saját kérdéseiket ők tegyék fel, a saját válaszaikat pedig ők keressék meg, és idővel a saját útjukat is megtalálják. Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy mindez megvalósult ebben a kiállításban. Nem mindenki tökéletes, de nem is ez a cél. A cél az, hogy ezekben a munkákban már ott vannak a gondolatok, kérdések, kísérletek és egyéni látásmódok, amelyekből később egy saját alkotói nyelv is kialakulhat. Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik lehetővé tették, hogy ezek itt most megjelenjenek ebben a térben, ebben a kiállításban, és önök is találkoztassanak vele. Köszönjük a Csaba Gyöngye Kulturális Központnak az együttműködést és a lehetőséget, valamint a Fajó János Alkotóház valamennyi kollégájának a segítséget, akik munkájukkal segítették létrehozni ezt a kiállítást. Külön köszönném megköszönni barátomnak, kollégámnak, Imre Györgynek, a fotófesztiválnak álmodójának, hogy létrehozta ezt a kezdeményezést, és teret biztosít a fotográfiának, valamint annak, hogy a fiatal alkotók munkája is közönség elé kerülhessen. És természetesen köszönöm a diákjaimnak és azoknak a diákoknak a munkákat, akik ide kiállítottak, és a gondolataikat és a kísérletezésüket fölvállalva megmutattak nekünk ma valamit. Minden alkotónak gratulálok, és ezzel köszönöm szépen, megnyitom a kiállítást.
4: Köszönöm szépen! Ezen a kiállításunk megnyílt. Köszönjük szépen Imre Györgynek a kiállítás megszervezését és megálmodását, illetve valamennyi vendégünk részvételét. Szeretném felhívni figyelmüket további kiállításainkra itt az intézmény kiállító tereiben. Augusztus 29-én, azaz holnap a 43. MAFOSZ szalon kiállítás megnyitójára és diákadó ünnepségére, mely a Panoráma teremben kerül megrendezésre 14 órától, valamint a Békés Csabai Fotófesztivál további kiállításaira. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Juresek Vanda dietetikus járt nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakemberrel számos témáról beszélgettünk, és megkértük többek között arra is, hogy mondjon néhány általános tanácsot, amelyet mindenkinek érdemes megfogadni.
4: Mi az a tanács, amit ugyanígy általánosan el tudnám mondani, főleg ugye étrendre, vagy tehát élelmiszerekre, hogy mi az, amit azért a mai ismereteiddel azt mondaná, hogy mindenkinek jó lenne kikerülni. Igen, a péksütiket említettük, hogy talán azok nem a legszerencsésebbek, de hogy azért, amit úgy tényleg jó lenne kiiktatni az étrendünkből.
5: Hát betörül benne azt mondani, hogy mi az, amit együnk. De az ultrafeldolgozott élelmiszerek ugye a péksütemények, a napraforgó olaj, amit én mindenkinek rögtön mondok, hogy inkább akkor valami sertészsír, mangalica zsír, kacsa zsír,
4: természetesebb verzió,
5: igen, csak ne napraforgó olaj legyen. A különböző gyors éttermi ételek, a félkész-kész termékek, ezek a konzerves ételek, tehát minél frissebb, minél szezonálisabb, minél természethez közelibb álló egy étel, annál jobb, és annál több tápanyagot is fog tartalmazni. És azért is jó, hogyha magunknak készítjük el, elmegyünk a boltba, megveszük az alapanyagokat, és magunknak meg elkészítjük, még hogyha nem tudom, havi egyszer úgy adódik, hogy el kell mennünk valahova beülni, enni, akkor természetesen az rendben van, de egyébként inkább magunknak készítsük el otthon.
4: Meg egyébként szerintem étteremben is találhatunk olyan élelmiszert, ami kiesik ebből a kategóriából, és nem ártunk vele magunknak.
5: Persze, ott inkább azzal van a probléma, hogy ugye nem tudjuk, hogy milyen olajból készült, vagy milyen olajban
4: sütötték.
5: Mirelit volt-e,
4: vagy nem?
5: Általában például, hogyha krumplit eszünk, akkor az mirelit, de vannak azért olyan helyek, ahol nem mirelit, az attól függ, hogy hova megyünk, nyilván egy gyors étterembe ott semmi nem lesz friss, meg szezonális alapanyag, de akár hogyha egy étterembe elmegyünk, ott azért ki lehet fogni minőségipeket.
4: Sportra milyen irányelveket szoktál ajánlani, hogy mi az, amit a klienseknek érdemes megfogadni, betartani?
5: Hát én nekem az első, amit el szoktam mondani, az sétáljunk legalább egy órát napi szinten.
4: Ó, naponta? Azért az?
5: Vagy jó. A 10 000 lépés, hogy kinek hogy tetszik.
4: Persze.
5: Ez természetesen könnyebb, hogyha van az embernek egy kutyája, vagy van gyermeke is, akkor elmegy vele.
4: Van cél, igen.
5: Cél, igen, mert magunkat azért nehezebb rávenni, vagy esetleg a párunkat ráveszünk, hogy menjünk sétálni, de az is mindig nehezebb. Vagy az, hogy otthon tornázunk, vagy ha valaki nem szeret közösségbe menni. Ha valaki szeret közösségbe menni, akkor akár egy aerobik órára, vagy egy konditerembe elmenni, de énnek szerintem a legegyszerűbb, hogyha YouTube-on beteszünk valamit, és akkor elkezdünk rá akár ugrálni. Vagy azt is lehet, hogy betesszük a zenét, amit szeretünk éppen, és akkor arra elkezdünk ugrálni. Vagy akár táncolni is lehet otthon magunk szórakoztatására. Vagy akár biciklizni, akár görkorcsolyázni, ki mit szeret. De akár a legegyszerűbb az, hogy filmet nézni mindenki szeret, tévét nézni mindenki szeret, és akkor egy szobabiciklit, akár vagy egy ellipszis, és akkor ott előtte úgy eltelik az idő pikpak, hogy észre se vettük, hogy egy órát bicikliztünk, vagy mozogtunk.
4: De egyébként tehát séta közben a podcastet hallgatni is hasonlóan.
5: Teljesen jó.
4: Jó, igen, elfoglaltság. Igen. Legalább úgy azt is meghallgatjuk, amire kíváncsiak vagyunk, és ugyanúgy telik az idő.
5: Igen, igen, igen. Ez mindig jó, de akár tényleg ez a szobabicikli is lehet, nem muszáj sorozatokat nézni, vagy filmeket, podcastet is lehet nyugodtan. Ezt most csak úgy mondtam, ezt a filmnézést.
4: Azt említetted ugye, hogy a gyerekekkel nagyon szeretnél foglalkozni, és hogy ez talán el is indult. Milyen ilyesmi jellegű, ilyen kicsit egészségnevelő terveid vannak még a jövőre nézve? Miket szeretnél még megvalósítani?
5: Hát a gyerekek mellett ugye a szülők, ami fontos, mert ott tényleg nem is a gyerekekkel tudom felvenni a kapcsolatot, hanem inkább a szülőkkel. De így nagyon sokszor látom azt, leginkább akik felkeresnek, hogy inzulin rezisztencia, hormonális problémák, amik egyébként egy apró kicsi odafigyeléssel, vagy egy egészségtudatosabb élettel kikerülhetőbb lehetne, vagy tényleg akár egy reggeli cserével, vagy egy...
4: Igen, megelőzni sokkal könnyebb, mint kezelni. Igen. Igen.
5: És én nagyon szeretnék ilyen különböző egészségmegőrző programokat, akár város szinten, mert még mindig azt látom, hogy lehet, hogy vidéken, de szerintem mindenhol fogékonyak rájuk az emberek, hogy részt vegyenek egy ilyenen, akár egy testösszetételméréssel, tanácsadással, különböző egészségtudatos előadás, másokkal összekapcsolva, ahol picit haza tudnak belőle vinni olyan általánosságokat, amiket tényleg be tudnak iktatni maguknak. Tehát inkább nagyon fontos ez a gyermekeknek a szülei, hogy hogyan neveljék a gyerekeket, mit lássanak otthon, de így maga, így tényleg így konkrétan az egész társadalom érdekel, hogy tényleg ilyen egészségmegőrző programokat szervezni, akár előadásokkal, testösszetételméréssel, különböző sportprogramokkal, amiket ki tudnak próbálni ilyen komplexen. Ezek ilyen, nem tudom, szívem csücskei, vagy ahogy mondjam.
0: Van-e még olyan képzés esetleg, amit szeretnél megcsinálni, elsajátítani, nem tartani, hanem te magadat? Ugye talán ezt a holisztikus szemléletet beszéltük, hogy abba az irányba nagyon szeretnél elmenni. Ugye ebben látod a saját magad fejlődési jövőjét?
5: Hát most már kis ideje természetgyógyász is vagyok. Ott elkezdtem a fülakupunktúrát, ott nagyon sok olyan dolgot látok, megtapasztalok magamon is, meg így, akiket így megszurkáltam, úgymond, hogy mi jelenti. Amilyen hirtelen változás, azt nagyon szeretem. Amit tényleg rögtön első szúrás után érez az ember, hogy sokkal nyugodtabb, jobban alszik utána. Volt olyan, akinek a laborja is jobb lett. A fülakupunktúra, amit nagyon szeretek csinálni természetgyógyászaton belül, de ott vannak a különböző gyógynövények, a reflexológia, a talpmasszázs, a kézmasszázs, még ilyen ájurvédikus testmasszást is szoktam csinálni, ami ilyen méregtelenítő, a nyirok rendszert indítja be, ugye, meg mellette lazító is, tehát az is ilyen stressz csökkentő, és maga ez az ájurvéda, ami még nagyon vonz. Ennek a világát szeretném a jövőben elsajátítani, tehát hogy tényleg így holisztikusan, így komplexen az egész embert nézve, annyira különböző tisztító kúrák vannak benne, tehát ilyen nagyon szép és nagyon, tehát nagyon csodákat végeznek vele, hogy most így ez az irány. Nagyon szeretem a táplálkozást, de úgy látom, hogy az kevés ahhoz, hogy minél jobban meg teljes körülben tudja segíteni valakinek, így most lehet ezt így mondani, hogy 10 év után talán ezt látom, hogy tényleg úgy kell megfogni az embert, hogy egyénként és komplexként, hogy kell az étrenden változtatni, de mellette még nagyon sok apró dolog van, amivel akár a hangulatát lehet javítani, akár a szorongásos állapotát lehet javítani, és amiatt egy jobb életminőséget elérni, és ez a természetgyógyászat, meg ez az ájurvéda, ez pont ilyen, hogy ilyen komplexen segít az embernek. Tényleg a nyirok rendszer felfrissítése, már az is egy, vagy a méregtelenítés, úgy annyira jobban érzi magát az ember, hogy ilyen, ezek ilyen hihetetlen dolgok, de mégis olyan jók. Amikor így jön a visszajelzés, vagy érzi magán az ember, akkor ez az a terület, ami most így nagyon érdekel, és amiben szeretnék elmenni. Aztán a jövő még ki tudja, hogy mit hoz, ezt is csak ilyen hirtelen hozta.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Békés Csabai ifjúsági évindítót szervezett a közelmúltban a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány. Az esemény már komoly hagyományokkal rendelkezik, célja az ifjúsággal foglalkozó különböző szervezetek összefogása és összehozása a diákság képviselőivel. A részletekről Zsótér Máriát, az alapítvány elnökét kérdeztük.
4: Ifjúsági évindító? Talán ez lehet a címe a mai rendezvénynek. Mire várjátok a fiatalokat, képviselőket?
5: A Békés Csabán fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek képviselőit várjuk. Ők a felnőtt korosztály, és várjuk a fiatalokat, magukat, a fiatalok képviselőit, ifjúsági szervezetek, ifjúsági közösségek és a garabonziás napokon induló diákpolgármester jelöltek és kampánystábok képviselőit várjuk ide. A mai nap célja az, hogy közösen vágjunk neki ennek az új tanévnek, ismerkedjünk egymással, nem minden szereplő ismeri a másikat, így a sokféle szervezet, sokféle közösség képviselője most össze tud találkozni. Lesz egy olyan program része is ennek a mai délutánnak, ami kifejezetten erről fog szólni, interaktív módon, nem az egyszerű bemutatkozásról, hogy ki honnan melyik szervezettől jött, hanem Karácsony Zsolt mentálhigiénész szakember által egy kicsit lazábban fogunk egymással ismerkedni. Utána pedig a hatályos ifjúsági koncepció és cselekvési terv mentén haladunk majd, és megnézzük azt, hogy hogyan indult el az ifjúsági koncepció, hogyan valósulnak meg az abban lefektetett célok, megnézzük, hogy a cselekvési tervhez milyen aktív, aktuális projektek kapcsolódnak, és beszélgetünk és találkozunk.
4: Mennyire van hagyománya már ennek a programnak? Ugye nyilván itt az ifjúsági koncepció az új, az most fog elindulni, de magának a rendezvénynek vannak hagyományai?
5: Igen, elég régóta, tehát már 11 éve tartjuk ezt a városban. 2015-ben volt az első ifjúsági évindító, és azóta mindig így, hát nem augusztus végén, de most a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság biztonságos bulizás pályázata apropó most augusztus végén hívtuk össze ezt a találkozót. Általában szeptemberben a garabonciás napok előtt a nagy tanévkezdési hajrában mi is kapcsolódunk ehhez a hajrához. Talán most abból a szempontból jobb ez az augusztus, hogy még mindenki előtte van a nagy-nagy hajrának, és talán jobb kedvel és több információt tudunk nekik majd adni ehhez a tanévkezdéshez.
4: Viszont akkor már, mivel 11 éves hagyományai vannak, el tudod mondani, hogy mik a tapasztalatok általában? Hogyan zártok egy-egy ilyen rendezvényt? Megindul a kommunikáció, ad ötleteket? Mik a tapasztalatok?
5: Igen, tehát hogy nem csinálnánk, ha nem adna ötletet. Vagy nem ilyen formában, igen. Nem egy hagyományos konferencia jellegű találkozóról van szó. Sokkal inkább adunk lehetőséget az egymáshoz való kapcsolódásra, projektek összetalálkozására és szervezetek összetalálkozására. Az is a célunk ezzel a programmal, így tanévkezdés elején, hogy a sok-sok szervezet által megvalósuló sok-sok programról információt kapjanak a résztvevők, és akár csatlakozzanak is egymáshoz, akár a program előkészítési szakaszában, vagy már a megvalósulási szakaszában, vagy egyszerűen csak résztvevőként ott tudjanak lenni majd a másik programján. Ezáltal is lehetővé téve azt, hogy minél inkább hálózatban működjön Békés Csabán az ifjúsági munka.
4: És akkor talán mondhatjuk, hogy lesz egy ilyen protokolláris napja a napnak, viszont készültek más jellegű eseménnyel is. Gyanítom, az már inkább a fiataloknak igen fog szólni. Mi lesz még itt délután este?
5: Igen, a Tiszta Fejjel Szabadon mindenmentes mini ifjúsági, hát mi fesztiválnak neveztük el, de lényegében egy piknikről van szó a Örösökvölgye Látogatóközpont udvarán. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság biztonságos bulizás pályázatának az egyik nyerteseként valósítjuk meg ezt a programot, a 12-19 éves korosztályt szólítjuk meg, de reméljük azt, hogy akik a játszótéren megfordulnak délután, vagy csak erre bicikliznek, betérnek majd hozzánk, megkóstolhatják a Ligeti Ifjúsági Tér híres gofriát, találkozhatnak olyan segítő szakemberekkel, akik önkéntesként délután csatlakoznak hozzánk, és velük lehet beszélgetni olyan témákról, amelyek tulajdonképpen arról szólnak, hogy hogyan érezhetjük jól magunkat, mindenfajta káros szenvedélytől mentesen is, bár mi azt valljuk, hogy a gofrink az függőséget okoz, de ennyi baj legyen. Szóval jöjjenek el, nézzék meg, ez a célunk, és beszélgessünk egymással, kapcsolódjunk, legyünk csendben, lazán, készüljünk együtt a tanévre, és egy kicsit engedjünk le itt a nagy rohanásban.
3: Az évindítót követően alkohol- és mindenmentes ifjúsági minifesztivált is rendeztek a Széchenyi Ligetben, Tiszta fejjel, szabadon elnevezéssel. Az alapítvány által szervezett esemény a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság biztonságos bulizás elnevezésű bűnmegelőzési programjához kapcsolódott. A rendezvény elsősorban a 14-19 éves korosztály célozta meg, akiknek közösségi programokkal, gofrisütéssel és diákfilmmel készültek a szervezők. Bátkai Miklós, címzetes rendőr alezred, a bűnmegelőzési osztály kiemelt főelőadója kiemelte, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult kezdeményezés a drogprevenció és a kiberbiztonság témáját kívánja élményszerűen feldolgozni.
0: A rendőrség is csatlakozik egy pályázaton keresztül itt az ifjúsági fesztiválhoz a Békéscsabai Ligetben. Mesélj kérlek, mit lehet erről tudni?
1: A Békés megyei rendőrfőkapitányság pályázatot nyújtott be a belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsához, aki támogatásáról biztosította a projektet. A projekt keretében biztonságos bulizás címmel felhívást tettünk közé a 14-19 éves korosztály számára alkoholmentes rendezvény megvalósítására a Békéscsabai diák önkormányzat bevonásával. A felhívás célja az alternatív, biztonságos, alkoholmentes szórakozási lehetőség biztosítása és népszerűsítése, valamint a kiberbiztonság, az ifjúságvédelem és a drogmegelőzés témájának kreatív, élményszerű feldolgozása.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Kis Gábor DJ lemezlovas volt a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége a napokban. Kérdeztük a pályája kezdetéről, arra merre zenélt, miket tapasztalt az elmúlt években. Emlékkockák címmel nyílt meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként megvalósuló tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitotta meg. Az intézmény kiemelt célja, hogy a diákok az iskolai feladatokon túl nyilvános bemutatkozási lehetőségekhez is jussanak. Jurasek Vanda dietetikus járt nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakemberrel számos témáról beszélgettünk, és megkértük többek között arra is, hogy mondjon néhány általános tanácsot, amelyet mindenkinek érdemes megfogadni. Békéscsabai ifjúsági évindítót szervezett a közelmúltban a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány. Az esemény már komoly hagyományokkal rendelkezik, célja az ifjúsággal foglalkozó különböző szervezetek összefogása és összehozása a diákság képviselőivel. A részletekről Zsótér Máriát, az alapítvány elnökét kérdeztük. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Start Rádió.
1: Sok zene és még több.
5: Start Rádió. Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazin műsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Nogeri Horváth Gábor Borcsai díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt? Minek köszönhető ez?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. Ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz, lehet egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket a utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
2: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
2: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, még ez nem lesz zene. Át kell élnie, át kell szellemülnie.
1: És a hangja, kerül bele hangja, a belső énje a művésznek.
2: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író ugye, amit átgondolt témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészben, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? Illetve korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
2: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, amik fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
2: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
2: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű

0: sikerült több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar David Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament és a műterembe festette a tájképeit. Nem a szabad igaz, az csak majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, ugye egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
0: Az a műterembe is megköltött. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye, hogy a szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ez ennél sokkal több.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúktojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Start Rádió.
1: A régi korok festményeinél az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol-e lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta?
2: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
1: Majd az unokáink fogják ezt
2: majd
1: igazából
2: fogják látni, és
1: megtudni.
2: Igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten, szerint a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem jó kis tanyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a zöld föld. Uh-huh. Amikor én pont főiskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a zöld föld bányák, kiürült, kész, vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy zöld föld szintén, ez egy nagyon finom pasztel színű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóval kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor majd így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Azt, hogy mi van benne? Hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
1: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpel?
2: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titánfehér az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejem védő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, ha poros, nem lesz semmi baja.
1: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
2: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni, Békés Csabán. Nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban. Sőt, Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma. Illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert megmutatni.
1: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
2: Ha tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelybe kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul. Próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élj át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
0: Egykor a képzőn Gály József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri horvát kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gály József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjújával.

0: Sport Rádió.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg? Ön már akkor tanította a képzőművészeti főiskolán?
2: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék, és akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja, ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van. Ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért egy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, de bármilyen, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részese veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban, de utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden, mert ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden is. Amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, a végén már a Benes dekrétumnak a szőnek is sok mindennél tart, vagyis a túlságosan konkrét irányba nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögön még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb tematika, réteg, festészetileg, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és azt ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy zárt választ adja, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégis csak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok, most így a fejemben van egy három grácia-szerű aktcsoport, a Szepkő Barlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életműről van szó, nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon, meg lehet, és mondom, ez igaz. hogy már akkor egy nagyon kialakult erőteljes, a plasztikát, a formát, az arányokat jól ismerő, nagyon fiatal, sertődő gyermek, aki profilálisztik. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog a jövőben festeni.
1: Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
2: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, hogy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégiscsak ez olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg, és ugye ez a festménynek a nívója, hogy minél jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményből szeret sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte ilyen axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság, mint a pulzán ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamint ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amit viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztassággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
0: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
1: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
3: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy a augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen blue chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
1: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
3: A Magyar Kézművészeti Főiskolán, ma már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választ ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és akkor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa, Bukor Tibor, az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mesterrel azóta is tart a mi barátságunk.
4: Gál József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Est hajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
3: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen, Békésovárról egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József Munkácsi Díjas festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy én az Alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színejava.
0: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsay Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sokat zene és még több.
1: Sport Rádió.
2: Minden művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete?
3: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másra nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Barcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, egyik legjobb anatómia könyv, 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a második világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárunk. Mondja, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment.
2: Ez a vangárd,
3: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte. És nem is értett, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hitt, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni, és akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani, tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus Szíve temploma, ős tanítványa.
2: Patai László festette a jaminai Jézus Szíve templomnak a szekóit.
3: Tulajdonképpen így együtt tanult a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni. Hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
2: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortéjokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
3: Megvan, mint az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És van előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen beleástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
2: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
3: Igen, de a művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. Én is nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak. Nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni. Oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé, és kísérletezek és játszok. Sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere, hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek, ugye tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchiónak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, Rubensnek, és az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
1: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
3: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak, a kortárs művészetben igencsak jelen vannak. Nem csak itt van, hanem...
1: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
3: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Anna Bella, aki designer és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki a Svájcban doktori iskolás grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momének az arculatát tervezte. Neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Én sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízok benne, hogy nagyon sok lesz.
1: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
3: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
1: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, lett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
3: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
1: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
3: Mindenképpen, sok ciklus van az emberi életben.
1: Jó, de van, aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
3: Nincs rá recept.
1: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
3: Lélekben, igen, és úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt lehettem volna jutni még gyerekkoromban. Volt hogy hívják a repülőknek a...
2: Jesszik Péternek,
3: hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közben jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és az hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
2: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
3: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
2: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
3: Így van, és
2: lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
3: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
2: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm.

0: Sport Rádió.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Európai Bizottság szerint a magyar hatóságok felelőssége a Vasvár megyei azbeszt szennyezés kármentesítése és a védelmi intézkedések meghozatala. A testület a szombathelyi helyzet súlyosságára figyelmeztető nemzetközi nyílt levélre válaszolva közölte, hogy az uniós szabályok betartása a nemzeti hatóságok feladata. Bár a kormány korábban 3 milliárd forintos alapot jelentett be a 12 kilométernyi érintett útszakaszt leaszfaltozására, a végrehajtási utasítás hiánya miatt az önkormányzatok egyelőre nem tudják megkezdeni a munkálatokat. A CATL Debrecen vizsgálja a 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, miközben szigorítja a munkavédelmi szabályokat. A hatóságok a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették a berendezések üzembe helyezését 3 üzemben, valamint környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra. A debreceni cellagyárban a tesztgyártást előkészítő munkálatok közben észlelték a hiányosságokat, amelyeket a cég tájékoztatása szerint már orvosoltak. 8 hónapig tartó javulás után augusztusban megtört a bizalom az új kormány iránt a GKI legfrissebb felmérése szerint. A fogyasztói és az üzleti bizalmi index is csaknem 4 ponttal esett vissza a júliusi 4,5 éves csúcspont után. A lakosság és a vállalkozások körében a legnagyobb mértékben az ország következő egyéves gazdasági helyzetének megítélése gyengült. Az Európai Bizottság 2031-ig tette közzé az óraátállítások hivatalos dátumait, miután a tagállamok nem tudtak megállapodni a rendszer eltörléséről. A döntés értelmében idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra, a gyakorlat pedig a megszokott rendben folytatódik tovább. Az évi kétszeri óraátállítás mindaddig érvényben marad, amíg az Európai Unió nem fogad el egy új kivezetésről szóló jogszabályt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Szeptember első napját tapossuk, amikor még egy kicsikét érezzük a nyár szellemét, de azért a jó zenék már itt vannak velünk, a gyerkőcöt meg kell indítani a suliba. Éjjel lesz ez a nap, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió szeptember elsején, az egyedeket és az ekonokat köszöntjük.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Szeptember 1-e van, gyerkőcöt röptetjük a suli irányába, és bizony nagyon sokaknál ilyenkor már azért a munkahelyen való tevékenykedés is egyre komolyabbá válik. Ma az egyedek és az egonok a névnaposok. Köszöntjük őket.

0: change the channel.
1: 쇼가 때려?
2: 쇼가 때려.
1: 리메이크다.
2: 리메이크다.
3: Start Rádió.
4: Ez a Start Rádió szeptember 1-én az Egyedek és az Egonok névnapján nézzük a születésnaposokat. 1642-ben például ezen a napon született Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi, kancellár és emlékiratíró. De ezen a napon született Johann Pachelbel, német zeneszerző is, akit Bach előfutárának tartanak. De ezen a napon látta meg még a világot Veres Ferenc fényképész és szakíró, a magyar fotótörténet kiemelkedő alakja.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió szeptember 1-én. Gyerkőccel ilyenkor már lehet háborúzni, mert lassan készülni kell a suliba, de ezek mellett mi hozzuk a jó zenéket a folytatásban is, és 7 órakor a híreket.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint az új tanévnek még a régi struktúrában vágnak neki az iskolák, ám a Klebelsberg központ átalakításával a tankerületi rendszer is változhat. Totyik Tamás kifejtette, hogy a jogszabályi módosítások nagyobb önállóságot adnak a tanároknak és az intézményeknek, de a fenntartói feladatok tisztázása még várat magára. Az elnök hangsúlyozta, ha az önkormányzatok visszaveszik az iskolák üzemeltetését, az akár egyes tankerületek megszűnéséhez is vezethet. Irány néven indít közéleti beszélgetés és fesztivál sorozatot Jámbor András a magyar baloldal szellemi újjáépítése érdekében. A független képviselő bejelentése szerint nem pártalapításról van szó, hanem egy olyan közösségi tér megteremtéséről, ahol a résztvevők a klímaválságtól a lakhatási problémákig vitathatják meg a legégetőbb társadalmi kérdéseket. A havonta jelentkező vitaestekből, három egésznapos rendezvényből és nyári fesztiválból álló programsorozat augusztus 27-én indult az energiaválságról szóló pódiumbeszélgetéssel. Összeállította a munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgáló bizottság. Az ülésen 10 fő témakört választottak ki, köztük az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét, az intézményi bántalmazást, valamint a szakemberek mentális támogatását. A bizottság szeptember első hetében dönt a témák sorrendjéről és a meghívandó szakértők személyéről. Szeptember 12-én rendezik meg a hagyományos Köcsei találkozót, ahol beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény beszédei zárt körűek lesznek, a 2004 óta évente megrendezett találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, 7 óra elmúlt már, ez bizony itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Szeptember 1-e van, az egyedeket és az egonokat köszöntjük. Gyerekekkel ilyenkor általában már megy a harc, hiszen indulni kell a suliba, ezek mellé pedig azért én hozom így nyugtatás jegyéül a legjobb zenéket, Csabánas tartom.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Start Rádió. Képzeljék el, a Williams megerősítette, hogy Alexander Albon a 2027-es Forma 1-es idényben is a csapat versenyzője marad. A táj pilóta egyébként még 22-ben csatlakozott az istállóhoz.
0: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, szeptember 1-jában az Egyedek és az Egonok névnapja, és ezen a napon tartják a II. Világháború emléknapját, hiszen ugye 39-ben ezen a napon támadta meg Németország Lengyelországot. Ezen a napon tartják Pécs napját, annak emlékére, hogy megszületett az egyetem alapítására feljogosító beleegyező oklevél. De ezen a napon forgalomba álltak az első Pullman-féle vasúti hálókocsik a Chicago környéki vonalakon 1859-ben.
1: Sok a szere? Start Rádió. És még több.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Nem sokára 8 óra lesz, nem sokára becsengetnek. Bizony, ilyen az év első iskola napja. Én tudom, hogy nehéz. Legalábbis én emlékszem, hogy mi így gyerekkorunkban nagyon ilyen katasztrófaként éltük meg azt a dolgot, amikor véget ért a nyár, a 3 havi szabadság oda volt, és hát bizony vissza kellett menni az iskolapadba. Se baj, én a következő órában is hozok még tippeket például a nyári kikapcsolódást illetőleg, de ezek mellett jó zenéket hallgatunk a Starton. Sokat nem, sokat nem.

0: 8 óra elmúlt, ebben az órában itt a Start Rádióban egy picit még azért a nyarat idézzük, annak ellenére, hogy becsöngettek, megvan az év első sulis napja, és menni kell dolgozni is. Ezek mellett azért még a nyári túrázásra is kitérünk, de közben szólnak a legjobb zenék Csabán a Starton.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Ez a Start Rádió. A nyár és a természetben történő túrázás nem zárják ki egymást. Az egyik legnagyobb hibája a rosszul időzített indulás. A reggeli órákban, mondjuk 6 és 9 óra között a hőmérséklet még kellemes, a nap nem tűzerősen, és hát persze a testünk is frissebb. Tervezzük meg úgy az útvonalat, hogy a legmegerőltetőbb szakaszokat teljesítsük a délelőtt folyamán. A délkörüli órákban lehetőség szerint pihenjünk meg egy árnyas fatövében, egy forrás vagy egy hűvös völgy közelében. A korai indulás ráadásul kevesebb turistát és csodás napfelkeltét is jelenthet.
1: Reggel is tart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sokat nem, sokat nem. És még több.
1: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, sok zenével és most még többen a nyári túrázásról beszélgettünk. Nagyon fontos, hogyha útnak indulunk, vigyünk magunkkal egy csomó vizet, de legalább 2-3 liter vizet, túra hosszától függően persze. Ne várjuk meg, amíg szomjasok leszünk, 15-20 percenként kortyoljunk egy keveset, akkor is, hogyha nem érezzük szükségességét. Ha tudjuk, hogy útközben nincs vízvételi lehetőség, vigyünk elég vizet, vagy csomagoljunk vízszűrőt. Az izzadás miatt ásványanyagokat is kell pótolnunk, banán, sós magvak, vagy éppen természetes izotóniás ital segíthet ebben.
1: Sok

0: és még több.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap jövök, reggel 6 órától rádiózhatunk együtt.

Tort Rádió. We will rock it.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Ma is indul a műsor, hozom a jó zenéket. Szeptember első napján megnézzük az évfordulóinkat is. Rádiózunk együtt, sok jó dallal, és indítsuk együtt. Mondjuk azt, hogy az évet, a tanévet.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Nem. Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Micike, le tudna másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
0: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Szeptember elsőjével egy picit nehezebb lehet talán a munkanap is, de nézzük, hogy mik történtek a mai nap alkalmával. Az évfordulókra fordulunk most rá. Megszületett például 1832 napján Veres Ferenc, fényképész és szakíró, a magyar fotótörténet kiemelkedő alakja. Illetve forgalomba álltak az első Pullman-féle vasúti hálókocsik a Chicago környéki vonalakon. 1859 eme napján történt ez. A kis érdekesség, ezek voltak a mai nap érdekesebb feljegyzései.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

rien.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazaszol. A mai névnaposainkról se feledkezzünk meg. A mai ünnepelték az egyedek, illetve az egonok, nekik nagyon boldog névnapot. Én pedig itt vagyok a következő órában is, akár munkaidőt, akár a tanulós perceket. Tova intjük sok jó zenével, rádiózunk együtt.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség erre az órára is velünk, és nem sokára az egészségünkre is fókuszálunk. A napi laza pedig rengeteg jó zenével feletteti a munka nehézségét. Ma is rádiózunk együtt.
1: Napi laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi Lazaszól. Itt van néhány érdekesség a fájdalom csillapítás jegyében. Hazánk rendkívül gazdag gyógyvizekben, amelyeknek jótékony hatásait a fájdalom csillapításban is ki lehet használni. Az úgynevezett sósfürdők, kloridos vizek lazítják az izmokat, például reumás panaszok csillapításában hasznosak, és a rohanó hétköznapokban is fontos lehet ellátogatni ilyen helyekre. Az alkáli hidrogénkarbonátos fürdők szintén hasznosak reumatikus betegségekben. Többek között van Szegeden, Mórahalmon és Gyulán is ilyen akár a környéken. A kénes fürdőket például a porckopás és az azzal járó fájdalom kezelésére is szokták alkalmazni, ilyen fürdőhely pedig Hévízen és Egerben található mondjuk. Az iszapot is alkalmazzák a gyógyításban. Melegítő hatása van ezért például reumatikus betegségek, szklerózis multiplex kiegészítő kezelésére is alkalmas. Jó egészséget!
1: Sok a szere!
2: Sok a szere!
1: És még több!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Nap Ilazaszol. Ennek a végéhez értünk, köszönet az elmúlt egy órás figyelemért, én pedig holnap is jövök persze, további szép napot és kitartást a mai munkaidőhöz.
1: Sok a zene,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 31-e hétfő, déli 12 óra van. Teltházas operagálával búcsúzott a nyártól a szimfonikus zenekar. Stabil költségvetésről és korlátokról is beszámolt Sarkad polgármestere. Mobil pumpapálya várja a fiatalokat az Erzsébet ligetben. Figyelmesség a kosárpályán, már is mondom a részleteket. Hagyományos nyárbúcsúztató koncerttel várta a közönségét vasárnap este a Békés megyei szimfonikus zenekar. A szabadtéri hangverseny ezúttal az opera irodalom legszebb darabjaiból kínált válogatást, és a Szent István téren gyakorlatilag ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Az 1959 óta működő együttes évtizedek óta meghatározó szereplője a térség kulturális életének. A zenekarban lelkes, felkészült muzsikusok dolgoznak azon, hogy évről évre különleges élményekkel ajándékozzák meg a közönséget. Rázga Áron karmester számára a vokális zene és a zenekari munka természetes módon kapcsolódik. Mint mondta, már 10 éves korától foglalkozik énekesekkel és konzervatóriumi évei alatt is rendszeresen kísért operát. Úgy fogalmazott, énekelni nem tud olyan jól, de az énekesek kíséretét mindig különösen szerette. Andrész Ferenc baszbariton kiemelte, hogy számára mindig különleges érzés szimfonikus zenekarral együtt énekelni. Hozzátette, hogy a Békés megyei szimfonikus zenekarral ezúttal is öröm volt a közös munka. A próbák kezdetére az együttes már rendkívül felkészült állapotban érkezett, így a közös munka főként a finom hangolásról szólt. A zongorás próbák után karmesterrel együtt dolgoztak a tempókon, a dinamikán és az előadás karakterén. Takács Lilla szoprán szintén arról beszélt, hogy számára külön öröm volt először énekelni a békési zenekarral. Úgy fogalmazott, a muzsikusok rendkívül figyelmesen követik az énekes minden rezdülését és levegővételét, ami az operai előadásban különösen fontos, hiszen a zene és az ének szinte egyetlen lélegzetként szól. Meg. A nyárbúcsúztató operagálai nem csak a nyár méltó lezárása lett, hanem a közös muzsikálás ünnepe is. A főtéri teltházas este ismét bizonyította, hogy a klasszikus zene és az opera ma is képes megszólítani a közönséget, és valódi közösségi élménnyé formálni az együttlétet. Augusztus végén, szeptember elején kelnek ki a védett mocsári teknősök, így ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park vizes élőhelyei környékén jó eséllyel találkozhatunk a víz felé igyekvő apró állatokkal. A mocsári teknősök, ahogy valamennyi teknős faj már életük első perceitől önállóan boldogulnak, szüleik nem gondozzák őket. Egy fészekben általában 6, de akár 15 tojás is lehet. Az anya teknős nem közvetlenül a vízparton, hanem attól több száz méterre vagy akár kilométerekre rakja le tojásait, ott, ahol löszös vagy homokos talajt talált. A hüllők utódait nem a szülők keltik ki. A kelés időpontját elsősorban az időjárás és a hőmérséklet határozza meg. Meleg napos időben gyorsabban fejlődnek, hideg esős napokon viszont később bújnak elő. A frissen kikelt teknősök mindössze egy 200 forintos érmenagyságúak, testtömegük néhány gram. Ha sikeresen eljutnak arra a vizes élőhelyre, ahonnan az anyjuk érkezett, életük első szakaszában szúnyoglárvákkal és apró férgekkel táplálkoznak. Érdekesség, hogy a mocsári teknősök ivarát a tojások fejlődése közben tapasztalható hőmérséklet határozza meg. Szeptember elején tehát most érdemes lesz fokozott figyelemmel közlekedni a vizes élőhelyek közelében. Azok a példányok, amelyek eljutnak a vízig, rendkívül hosszú életűek lehetnek, akár 50 évig is élhetnek.

0: Sarkad 2026-os költségvetésének helyzete is napirendre került a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén. A tájékoztató szerint az egész évre tervezett bevételek csak nem 67%-a már befolyt az első 6 hónapban, miközben a kiadásokat közel 35%-on tartották. A büdzsé jelenlegi főösszege megközelíti az 5,6 milliárd forintot. Dr. Mokán István polgármester hangsúlyozta, hogy szigorú, takarékos és következetes gazdálkodás folyik Sarkadon, az összefogásnak köszönhetően pedig egyensúlyban van a költségvetés. Ennek eredményeként valamennyi intézményt és munkahelyet sikerült megőrizni. Az önkormányzat a kötelező feladatok mellett önként vállalt területeket is ellát, támogatja a civil szervezeteket, a fiataloknak ösztöndíjat és gyermekszületési támogatást biztosít, a szociálisan rászorulóknak pedig saját forrásból nyújt segítséget. A polgármester emlékeztetett, az államtól kapott szociális normatíva erre az évre nullára csökkent, korábban pedig 150, illetve 60 millió forint érkezett erre a célra. A városnak idén 185 millió forintos szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell. Kiemelte, hogy a jövőben is óvatos gazdálkodásra lesz szükség. A beruházások közben folyamatosan zajlanak, és a következő egy-két évben is több milliárd forintos fejlesztés várható, jellemzően eredményes pályázatoknak köszönhetően. A polgármester arról is beszélt, hogy mire elég a helyiek által befizetett kommunális adó. Sarkadon ingatlanonként évi 8000 forintot fizetnek a lakosok, ami nagyjából 30 millió forintos bevételt jelent évente az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, hogy ennyi pénzből egyetlen utca leaszfaltozása sem megoldható, a közvilágításra pedig ennek csak nem háromszorosát költik. Útépítésekre, útfelújításokra ezért kizárólag állami forrásból vagy pályázatokból van lehetőség, saját keretből nem. Gyoma Endrőd új sportolási lehetőséggel gazdagodott. Augusztus 27-től két hónapon át mobil pumpapálya várja. Mobil pumpapálya várja a gyerekeket és a sportolni vágyókat az Erzsébet-ligetben. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által biztosított pálya célja, hogy minél több fiatal töltsön aktívan időt a szabadban, és kipróbálja ezt a látványos mozgásformát. A különleges pályán kerékpárral és rollerrel lehet körözni, gyakorolni, és megfelelő tapasztalat birtokában akár különböző trükköket is elsajátítani. A városvezetés kiemelte, hogy a pumpapálya használata saját felelősségre történik, ezért a kihelyezett házirend betartása mindenki számára kötelező. A szabályok szerint a 18 év alattiak csak nagykorú kísérő felügyeletével sportolhatnak. A biztonság érdekében bukós is, aki zárt cipőviselése kötelező, és kizárólag műszakilag kifogástalan kerékpárral vagy rollerrel lehet felhajtani. A tért, könyök és gerinc védőhasználata ajánlott. A pályán gyalogosan közlekedni, házi állatot bevinni vagy motoros járművel megjelenni tilos. A használóknak ügyelniük kell arra, hogy ne álljanak meg a nyomvonalon, tartsák a biztonságos követési távolságot, kerüljék a dohányzást, valamint az alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatti sportolást. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy óvják az Erzsébet-liget környezetét, ne szemeteljenek és a kísérők se akadályozzák a pályát használókat. Baleset esetén mindenki köteles segítséget nyújtani vagy segítséget hívni. A házirend megszegése akár azonnali eltiltást is maga után vonhat. A Gyoma Endrődi önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy használják ki a következő heteket, próbálják ki az új lehetőséget, és töltsék aktívan a szabadidejüket az Erzsébet-ligetben. A lencsési Szánkódomb melletti kosárpályán a minap különös jelzésre lettek figyelmesek az odaérkezők. A pálya egyik részén fagaljakkal körbekerített négyzet rajzolódott ki a betonon, benne összesepert üvegszilánkokkal. A látvány önmagában nem volt túl biztató, de alatt olvasható felirat azonban annál inkább mosolyt csalt az arcokra. Vigyázz, szilánk! Egy hiányzó betűvel, ami talán még szerethetőbbé tette az üzenetet. A gyerekek általában egészen más jellegű rajzokat hagynak a flaszteren, ünnepi köszöntéseket, neveket, ugróiskolát vagy kedves mondatokat. Ez a figyelmeztetés azonban kilógott a sorból, és éppen ettől vált különösen kedvessé. A kosárpálya szinte egész nap tele van élettel, világosban is pattog a labda, a gyerekek és a fiatalok jönnek-mennek, sötétedés után pedig olykor egészen más programok is zajlanak, például üvegtörése. A mostani felirat és a gondosan összegyűjtött szilánkok azonban azt mutatták, hogy valaki odafigyelt és tenni akart a közösségért. Ez persze nem világ megváltó tett, egy marék üvegszilánk eltakarítása nem teszi hirtelen tisztább be a várost és nem mond meg minden problémát, de az ilyen apró gesztusok mégis üzennek valamit. Miközben sokszor legyintünk a mai fiatalokra, néha érdemes közelebbről is megnézni, hogy mi történik körülöttünk. Vigyázz, szilánk szólt az üzenet, mi pedig vigyázzunk, és nem csak a szilánkra, hanem arra a gondolatra is, hogy talán mégsem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek néha gondoljuk. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dold a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

Stolt Rádió, sok zene is, még több benne, pedig indul a kívánság műsorunk, úgyhogy önöké a főszerep, kedves hallgatóim. Kérik bátran kedvenceiket, megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Én Gici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Zoltán írt nekünk nemrégiben, ő pedig a feleségének, Évának szeretne küldeni egy dalt, azért, mert a nyári szabadság után ma ő is visszatért a munkába, és szeretné egy kis zenével könnyebbé tenni az első munkanapot.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió.
2: Reklám. Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sokat nem?
5: Sokat
6: nem. És még több.
7: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, Stolt Zene ismét több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink. Andrea kérésével megyünk tovább, ő pedig a kolléganőinek szeretne küldeni egy pörgős dalt. Köszi!

0: Stadtrádió.
1: Stadtrádió, sok zene is, még többen a pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Kati vagyok, és a férjemnek Tamásnak szeretnék küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem. Köszi! I've been

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 1-e. Kedv van, sok boldogságot kívánunk. Egyed és Egon nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kocsis Tibor magyar énekes, az X-Faktor 2011-es győztese. De ma ünnepel Simon Kornél magyar színész. Szintén ma ünnepli születésnapját Pásztor Edina, Jászai Maridios magyar színésznő, és Gloria Estefan, kubai születésű amerikai énekesnő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mihoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!

0: Zsoltot, Rádió Sok Zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Fátyol és gomoly felők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra is. A Dunántúlon helyenként futó zápor zivatar előfordulhat, főként északon lehet élénk a nyugati a szél. Sok felé friss lesz a reggel, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul. Holnap napközben pedig majd 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Sok a szere! Start Rádió!
2: És még több!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 1-e kedvan, ma van a második világháború emléknapja, mert 87 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk érdekességeket. Például 41 évvel ezelőtt ezen a napon találták meg az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát. 47 évvel ezelőtt ezen a napon Sydneyben egy hotelben először mutatkozott be az In Excess együttes. És 42 évvel ezelőtt ezen a napon Tina Turner első lett az amerikai poplistán, erre a sikere több mint 20 évet kellett várnia. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

Ez a Stoltelen jó sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A boldogság nem attól függ, mi történik körülöttünk, hanem attól, hogyan éljük meg azt, ami történik. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Három óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Jó, hogy itt vagy. Ebben az órában is változatos zenei válogatás érkezik. Harapod a Balkan Fanatic, ha te tudnál című dalát. Felcsendül az Inexis, a Baby Don't Cry-jal, és a Genesis is megszólal egy igazi klasszikussal. A Land of Confusion klipje annak idején legalább annyira emlékezetes lett, mint maga a dal. A Genesis tagjait karikatúra-szerű bábfigurákkal jelenítették meg, és Phil Collins figurája annyira népszerű lett, hogy még külön merchandisingot is készítettek belőle. Nem éppen a legszokványosabb módja egy rockzenekar bemutatásának. Hogyha szeretnél üzenni, akkor küldj SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, vagy ír nekünk a startradio.hu-n. Most pedig indul az új óra, elsőként a Genesis-szel, itt a Land of Confusion.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig.

Egy Edegon. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, szeptember 1-e van, az Egyedek és az Egonok ünneplik névnapjukat. Az Egyed férfi név a görögből latinosított Egidius rövidült formája, a jelentése pajzsvívő. Más vélemény szerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév, vagy a szent jelentésű egy szó díj kicsinyítőképző származéka. Jelentése ez esetben egyetlenke vagy elsőszülött, illetve szentecske. Az Egon germán eredetű férfi név, amely az Ek és Egin kezdetű neveknek, főként az Eckhard névnek az önállósult rövidülése. Az Eckhard név elemének jelentése kard és erős merész. Kedves Egyedek és kedves Egonok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is! Representing that killer California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A tervezetnek még a felét sem érte el az idei gazdasági növekedés az előző kormány hiteltelen költségvetési politikája miatt. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a hiányt a pazarló kiadások leállításával már sikerült 7,5%-ra csökkenteni. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a kormány visszavezeti a kotásadózást, és 2030 végére teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Dokumentumok bizonyítják, hogy a korábbi kormánypárt hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás értelmében a párt aktivistái személyesen kereshették fel a 78 év feletti érintetteket. A minisztérium azonnali hatállyal felmondta a szerződést és teljes körű auditot rendelt el az esetleges adatvédelmi visszaélések feltárására. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvény megrendezése miatt. Szűcs Gábor képviselő felszólalásában a tender körüli gyanús körülményeket részletezte, és a kormányülésekről készült hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követelte. Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte, hogy az idei ünnepség negyed annyiba került, és a kifogások felmerülése után a belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintő visszaélések miatt tett eddig 21 feljelentést a kormány. Az átvilágítások során feltárt ügyeket és a már megindult nyomozásokat az átlátható.kormány.hu címen indított új folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a vizsgálat alatt álló gyanús pénzmozgások több mint felét az Exim Bank korábbi ügyei teszik ki.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában is váltják egymást a különböző zenei világok. Hallat oda a Tenés az díj különleges Baby One More Time feldolgozását. Fencsendül a Spandau Ballet egyik legismertebb dala, a Gold, és Billy Idol is érkezik a Don't You című dallal. A Baby One More Time eredetije természetesen Britney Spears egyik legnagyobb slágere. A Tenés az díj viszont egészen más megközelítésben nyúlt hozzá. A rockos feldolgozás a Kung Fu Panda című filmhez készült, és Jack Black jellegzetes előadásmódja miatt egészen más karaktert kapott, mint az eredeti popsláger. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, akkor írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 0-20-221-21-20-as számon. Most pedig folytatjuk méghozzá a Tenacious D-vel, itt a Baby One More Time.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

sokan fájtjál és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra is. Sokfelé friss lesz a reggel, hajnalban 14, míg holnap délután 30 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Keverősen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek. Várjuk a közlekedési híreket a 0-20-221-21-20-es számra. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintő visszaélések miatt tett eddig 21 feljelentést a kormány. Az átvilágítások során feltárt ügyeket és a már megindult nyomozásokat az átlátható.kormány.hu címen indított új, folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a vizsgálat alatt álló gyanús pénzmozgások több mint felét az Exim Bank korábbi ügyei teszik ki. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgáló bizottság. Az ülésen 10 fő témakört választottak ki, köztük az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét, az intézményi bántalmazást, valamint a szakemberek mentális támogatását. A bizottság szeptember első hetében dönt a témák sorrendjéről és a meghívandó szakértők személyéről. A CETL Debrecen vizsgálja a 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, miközben szigorítja a munkavédelmi szabályokat. A hatóságok a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették a berendezések üzembe helyezését 3 üzemben, valamint környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra. A debreceni cellagyárban a tesztgyártást előkészítő munkálatok közben észlelték a hiányosságokat, amelyeket a cég tájékoztatása szerint már orvosoltak. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvény megrendezése miatt. Szűcs Gábor képviselő felszólalásában a tender körüli gyanús körülményeket részletezte, és a kormányülésekről készült hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követelte. Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte, hogy az idei ünnepség negyed annyiba került, és a kifogások felmerülése után a belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, az a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön majd a Jam & Spoon a Right in the Night-tal. Felcsendül a Babylon Zoo különleges hangulatú Spaceman-je, Titió pedig a Camelonggal hoz egy kis lendületet. Az Aerosmith Love in an Elevator ötlete nem egy valódi liftben született, hanem Steven Tyler egyik beszélgetéséből. A dal címe és története szándékosan provokatív, játékos ötletként indult, az Aerosmith pedig végül egy olyan rockslágert készített belőle, amelyek a videóklipje is legalább annyira emlékezetes lett, mint maga a szám. Emlékszel rá? Hogyha szeretnél egy üzenetet küldeni nekünk, akkor írj a startradio.hu-n, vagy küldj egy SMS-t a 0620-221-2120-as számra. Most pedig indul az óra elsőként az Aerosmith-szel, itt a Love in an Elevator.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix.

ez a start a 98.4-en, a parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el. Az elkövetkezendő napokban a pollen koncentráció egyre több felé éri el az erős tüneteket okozó nagyon magas szintet. Ma a parlagfű virágporára allergiának soknál allergiás tünetek, úgy mint orfolyás, tüszögés, szemészkedés vagy könnyezés jelentkezhetnek. Hát sajnálom. Ma hidegfronti hatás van, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szeresebb tájakon élők még nagyobb a szívnak, ott a fejfájásos panaszok erősödhetnek. Napközben nyári idő, bágyattabbak, tompábbak lehetünk. Az UV-sugárzás következő napokban is 11 és 15 óra között országszert erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Lehetnek még záporok, zivatarok a közlekedésben. Hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Sokfelé élénk erős lesz az észak-nyugati-nyugati szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Jó utat a közlekedők!

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek. Keverősen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Marecki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Sophie B. Hawkins és a Right Beside You. Érkezik Olive-től a Jönádolan, és itt lesz a Pet Shop Boys, valamint Charlie egy dala is. Kedves délutánt hallgassátok a Startot, Ben.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat.
2: Még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

most tart a 984-en, jöjjenek az évfordulók. 80 éves született Barry Gibb, brit énekes, minden idők egyik legsikeresebb popzenei zeneszerző, a Bee Gees alapítója. 69 éves született Gloria Estefan, a latin popzene képviselője. 53 éve a Rolling Stones Ausztriában, a bécsi Stadthalléban megkezdte európai turnéját. 42 éve Tina Turner, első lett az amerikai poplistán, erre a sikere több mint 20 évet kellett várnia. 47 éve Sydneyben, az Ocean View Hotelben először mutatkozott be az In Excess együttes.

98.4-en, ahol sok a zene és még több, és ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól jövök, addig is legyetek jókat, tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Új állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, valamint egy erős országos hatáskörű ellenőrző hatóság is alakul. Gajdos László tárcavezető beszámolt arról, hogy a civil szervezetekkel folytatott egyeztetések alapján felülvizsgálják az ebrendészeti rendszert és célzott támogatást biztosítanak a mellhelyek számára. A minisztérium a jövőben az állatvédelem szakmai hátterének erősítését és a párbeszéd folytatását tervezi. Dokumentumok bizonyítják, hogy a korábbi kormánypárt hozzáférhetett a Gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás értelmében a párt aktivistái személyesen kereshették fel a 78 év feletti érintetteket. A minisztérium azonnali hatállyal felmondta a szerződést és teljes körű auditot rendelt el az esetleges adatvédelmi visszaélések feltárására. Az Európai Bizottság 2031-ig tette közzé az óraátállítások hivatalos dátumait, miután a tagállamok nem tudtak megállapodni a rendszer eltörléséről. A döntés értelmében idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra, a gyakorlat pedig a megszokott rendben folytatódik tovább. Az évi kétszeri óraátállítás mindaddig érvényben marad, amíg az Európai Unió nem fogad el egy új kivezetésről szóló jogszabályt. Szeptember 12-én rendezik meg a hagyományos köcsei találkozót, ahol beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény beszédei zárt körűek lesznek. A 2004 óta évente megrendezett találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Start Rádió.
1: Oké, ugrunk most egy kicsit az időben. Elvégezted a sulit, utána mi történt?
2: Ugye felvételt nyertem 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és hát újra elkezdődött a klasszikus pályafutásom, így máron Budapesten a Zeneakadémián, és hát persze nem hagytam, ez a párhuzam ugyanúgy jelen volt, a könnyű zene, így átjártam magamtól a Jazz Egyetemre is.
1: Igen. Az igen.
2: Így csak beültem az órákra, és a zenekari gyakorlatot László Attila tartotta, Charlie-nak a gitáros és nagyszerű tanár és zenész, és akkor indult be ez a Schneedberger Ferenc Központ, ahova tehetséges diákokat kerestek, így László Attila beajánlott engem is a Schneedberger Ferenchez, és ennek az iskolájába, és hát így én oda elkezdtem járni a Zeneakadémia mellett, és ott egy évig tanultam a legjobb tanároktól, és ugye
1: például
2: Barca Horváth Józsi, Plútó, Szakcsi Lakatos Béla, tehát nagyon sokan, Olá Kálmán, nagyon sokan voltak jelen, és hát ilyen zenészekkel, tehát világhírű zenészekkel lenni, ez nagyon nagy dolog volt, és így egy év után Schneeberger Feribá felhívott Berlinből, hogy hát nem szeretnék-e a zenekarába benne lenni.
1: De mi alapján hívott föl? Tehát megtetszett neki, ahogy játszol? Vagy alapból szimpatikus voltál neki? Vagy mi okból hívott be magához?
2: Hát igazából nagyon megtetszett neki a játékom. Már az első évben nem nagyon kellett bejárnom az órákra, hanem inkább próbált velem, és kísérletezett, úgy mondva, és utána így véglegesen elhívott, hogy legyek benne a zenekarába, és nagyon nagy helyszíneken tudtam vele játszani, több országba eljutni vele, például Bécsbe, a Nagykövetség Külügyminisztériumba, Berlinbe, Nagykövetség Külügyminisztériumba, Washingtonba, a Ronald Reagan Centerbe, úgyhogy nagyon beindult ez a Feri bácsival ez a karrier. És akkor ez így elindult Feri bácsival a karrier, viszont az egyik fellépésen, budapesti nagy fellépésen, bent ült a közönségbe Baja Bea.
1: Igen, ezúttal is üdvözöljük őt, igen.
2: Igen, úgyhogy, és rá nem tudom, egy-két hónapra rá felhívott a menedzsere, hogy nem szeretnék-e bőgőzni, mert indul Baja Beának egy nagy és jó zenekara, és hát elfogadtam a felajánlást, és több lemezt felvettünk.
1: De ez mikor volt pontosan?
2: Így ez ebben? 2014. Tehát 13-ban már felkért a Paja udvarba, hogy játszunk. Ez is egy ilyen kísérletes koncert volt, és utána nyilván összeállt a zenekar.
1: De gondolom az volt a felvételi. Így csúnya szóval.
2: Felvételi viszont nagyon durva, mert pont az a gitáros került be, akivel én a konziba elkezdtem kísérletezni.
1: Na tessék, az igen.
2: Úgyhogy egy nagyon jó csapat alakult, és ez több évig játszottunk. Lemezt vettünk fel.
1: Ez tart még egyébként ez az együttműködés, vagy ez már véget?
2: Öt évig tartott. Abba a korszakban úgy sok minden összejött, mert ugye még a Zeneakadémiát is párhuzamosan csinálom kellett, Baja Baja Schneeberger, és hát mit ad Isten, Budapesten a Király utcán összefutok az egyik pop dalkészítővel, előadóval, Burai Krisztián, Kicsi Nyullal, és hogy megállít a trolli megállóba, hogy nem akarunk-e írni dalokat közösen.
1: De ő is így felismert téged, és akkor szia, Ernő, nem volna el kedved, vagy már régebb óta ismertétek egymást, vagy hogy van ez?
2: Mivel ő mezőberényi származású, így látásból ismertük egymást, és összefutottunk, hogy de jó, te is itt vagy, igen, én is feljöttem Budapestre szerencsét próbálni. Aztán így elkezdtünk közösen dalokat írni, és hát annyira jól sikerült, hogy megírtunk több toplista elsős slágert, mint például a Dérhenének az Ég veled című dalát, Kálai Sandersnak a My Baby című dalát, és akkor így a dalfesztiválba is részt vettünk, helyezést értünk el, úgyhogy így egyre többen elkezdtek jönni hozzánk, köztük Rúzsa Magdi is, hát tényleg nagyon sokan, több előadónak elkezdtünk írni dalokat, és játszott is a rádió.
1: Igen, ezt egyébként tudom is tanúsítani, mert hát ugye a Körös Ércentrum is játszik több általad is írt dalt.
0: Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívokat tapasztaltál?
3: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. De igazából Paja Bajárnál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbákon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
2: jussodat.
3: A felvételt, a lemez felvételt, igen. És így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
2: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
3: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinál zenekart, úgyhogy a Kállai Sanders-től kezdve Dérheni, Paja Bea, ügyes Néberger Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekartban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradtam. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia turné, nagyon sok helyre, és így én egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem, úgyhogy a...
2: Igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
3: Így van.
2: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
3: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dérhenivel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolába, mint tanárként.
2: Wow, ez szuper, ez igen.
3: Úgyhogy így a Bartókba is, a konzervatóriumba is már tanárként vagyok jelen. Én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
2: Na, és pedig?
3: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
2: Wow! Ez egy más vonal azért.
3: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most negyedéves hallgató vagyok.
1: Start Rádió.

0: Rádió. És még több. És még
1: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Egy

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 31-e hétfő, déli 12 óra van. Teltházas operagálával búcsúzott a nyártól a szimfonikus zenekar. Stabil költségvetésről és korlátokról is beszámolt Sarkadt polgármestere. Mobil pumpapálya várja a fiatalokat az Erzsébet ligetben. Figyelmesség a kosárpályán, már is mondom a részleteket. Hagyományos nyárbúcsúztató koncerttel várta a közönségét vasárnap este a Békés megyei szimfonikus zenekar. A szabadtéri hangverseny ezúttal az opera irodalom legszebb darabjaiból kínált válogatást, és a Szent István téren gyakorlatilag ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Az 1959 óta működő együttes évtizedek óta meghatározó szereplője a térség kulturális életének. A zenekarban lelkes, felkészült muzsikusok dolgoznak azon, hogy évről évre különleges élményekkel ajándékozzák meg a közönséget. Rázga Áron karmester számára a vokális zene és a zenekari munka természetes módon kapcsolódik. Mint mondta, már 10 éves korától foglalkozik énekesekkel és konzervatóriumi évei alatt is rendszeresen kísért operát. Úgy fogalmazott, énekelni nem tud olyan jól, de az énekesek kíséretét mindig különösen szerette.